0: Merg tovább a vinyét, hogy majd.
1: Megy 27, copy. Temple, Mega 13 status. Mega 13, 10-4, Sierra 14 status. Sierra 14, 4.